fogadtál. Az Adhan hangszorokon keresztül betiltása gyakorlatilag megposztaná gyakorlati céljától, mivel a muszlimok ima időpontjének értesítésére szolgál, nem pedig pusztán a mecsetekben elhangzó rituáléként működik.

folyása sapalakja, azon ritka sportolók egyike, akik mind a labdarúgásban, mind a kosárlabdában nemzetközi szintű sikereket értek el. Bartó élenjáró török focista, aki hazát képviselte a világszintéren. Sikerével új távlatot nyitott a török sport előtt, és inspirációt jelentett a következő generációknak. Can Bartó, aki 1936-ban született Isztambulban, a Fenerbahçe ifjúsági csapatában kezdte pályafutását. A fiatal játékos rendkívüli tehetségével és elszántságával elismerést szerzett. Az 1950-es évek közepén bekerült a Fenerbahçe felnőtt csapatába. A csatárként játszó Bartó a kiváló labda kezelésnek, a precíz passzoknak és a pálya tökéletes átlátásának köszönhetően rövid időn belül a csapat nélkülözhetetlen játékosává vált. A Fenerbahçe mezében játszott, kiváló teljesítményt nyújtott, annak köszönhetően nem csak a klub, hanem a rivális csapatok szurkolóinak az elismerését is kivívta. A török labdarúgás egyik legfényesebb csillagának tartották. Bartó, aki hatalmas büszkeséggel viselte a sarkakék mezt, meghódította a kadukkői szurkolók szívét is. Can Bartó az 1950-es évek végén Olaszországba igazolt, ez volt a legfontosabb fordulópont pályafutásában. Bartó az akkori világ egyik legerősebb és legrangosabb bajnokságában, az olasz Serie A-ban játszott, a Fiorentinához, majd a Lazio-hoz szerződött. Az olasz labdarúgás fizikai erőt igénylő szerkezete és összetett taktikai kihívásai ellenére Bartónak sikerült bizonyítani a tehetségét. Bartó azon focisták között szerepel, akik Olaszországban játszottak, ezzel a történelmi sikerrel jelentősen hozzájárult a török labdarúgás népszerűsítéséhez Európában. Az olasz élvonalban szerzett tapasztalata a török labdarúgás számára nagy presztízst jelentett és kaput nyitott a külföldön játszó török labdarúgók előtt. Can Bartó hosszú éveken át büszkén és tisztelettel viselte a török válogatott mezét is, amelyet először az 1950-es évek közepén öltötte magára. Bartó összesen 26 mérkőzésen képviselte Türkiét és 7 gólt szerzett. Figyelembe véve, hogy abban az időszakban a nemzetközi mérkőzéseket nem rendezték olyan gyakran, mint napjainkban, és az utazási lehetőségek is korlátozottak voltak, ezek a számok rendkívül értékesek és sokat mondóak. A válogatottban nyújtott kiváló teljesítményével kulcs szerepet játszott fontos mérkőzéseken. Képességeivel, küzdő szellemével és vezetői adottságaival példát mutatott a fiatal játékosoknak, valamint jelentős mértékben hozzájárult a török labdarúgás fejlődéséhez és nemzetközi prondon szerzett hírnevéhez. Can Bartó eltér más sportolóktól, hogy kosárlabdában és professzionális szinten rendkívül sikeres volt. A Fenerbahçe kosárlabda csapatában is játszó Bartónak sikerült magára öltenie a kosárlabda válogatott mezét, és ezen a területen is büszkén képviselte hazáját. Az, hogy azon ritka sportolók egyike, akik két különböző sportágban a török válogatott tagja volt, egyértelműen bizonyítja rendkívül atletikai tehetségét, sokoldalúságát. Napjainkban is csak nagyon kevés sportolónak sikerült elérni ilyen teljesítményt. Can Bartó nem csak a pályán nyújtott kiváló

a teljesítményével, hanem úriemberhez méltó viselkedésével, őszinteségével és sportszellemével példamutató sportoló és ember. Tisztelettel visszavonult ellenfeleihez, támogatta a csapattársait, mindig előtérbe helyezte a sportetikát. A nevét aranybetűkkel írta be a sporttörténelembe, hogy az egyik ember volt, aki vezető szerepet játszott abban, hogy a török labdarúgás elismerést szerezzen Európában. Gian Bartu, aki 2019-ben 83 éves korában távozott az élők sorából, hatalmas és felejtetetlen örökséget hagyott maga után. Az általa bátran megnyitott úton számos tehetséges török labdarúgó haladt tovább, akik Európa nagymúltú és tekintélyes klubjaiban szerepelve továbbra is képviselik a török labdarúgást. Bartu sikerei még mindig is motiválják a fiatal sportolókat. Gian Bartu a török sporttörténet egyik legfontosabb és legbefolyásosabb alakja. Labdarúgó és kosárlabda pályafutásával példamutató sportoló. Bartu azon focisták között szerepel, akik Olaszországban játszottak. Ezzel a történelmi sikerrel jelentősen hozzájárult a török labdarúgás népszerűsítéséhez Európában. A török labdarúgás történetének aranylapjain külön fejezet illeti Gian Bartu nevét, akit mindig tisztelettel, szeretettel és hálával fognak emlegetni. Öröksége tovább él, és továbbra is inspirációt nyújt a török sportban. Világhírű török sportolók.

Nu kazuşa namindit haburu tiranelen hoçaknem fertiplenu sükşeyeş. İsrail'e törvin osuk tamugattak a hong soru konkere süri musimi mara hivaş bedit aşarı bunat kosu törvin yavaşlatot. Orosu iki çopaşu Kiev'ben tesemmek altak şokan mekşebe şültek. İto tiyerti Türkiye hongi radyoy. Kedeş algatoyink. Atörök rádió minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig műholdon keresztül magyar nyelvű adásukáról. A mai adásunk véget ért, viszont hallásra.